0: Poptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egy halhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisztja.hu.
1: Let's go.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Amennyiben érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronetre.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.
1: Turn the nights into a glory day.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: when you love me, when you kiss, when you love, when you touch me, when you kiss, when you kiss.
1: Ez a poptarisznya.hu
2: az internetfüggő rádió.
3: Hangolj ránk!

Két Ósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hitparisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: sláger a retro.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

about the Lou Song Show.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene Kiss Zoltán Zero műsora.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a poppanisza.hu-n és a YouTube csatornámon párhuzamosan egyidejűleg. Ugye minden hétfőn este ebben a Számmisztika Zero Zene című műsorban ingyenes, személyes, numerológiai, számmisztikai elemzésekre van lehetőség. És hát több úton, módon is tudunk egymással kapcsolatba kerülni. Az üzenőfalokon mindenképpen. Az adáside alatt pedig van egy nem emelt díjas telefonszám, amely így hangzik, hogy plusz 36 30 88 60 és 550, és ha valaki a Viberen hív ezen a telefonon, akkor mint tudjuk, ugye a Viberen ingyen tudunk beszélni egymással a világ bármelyik pontjáról. Úgyhogy várom az adatokat. Ma 2026. 8. hó 31-e van, nevezetes nap, Richard Gere-nek is ma van a születésnapja, ő 49-ben született, és addig, amíg nem indulnak be az elemzések, addig azért nyugodtan mutatom, hogy milyen az ő képlete, nagyon szerencsés ember is, de mit látjuk, egy nagyon sikeres és nagyon népszerű és nagyon szimpatikus színésszel van dolgunk. Na jó, egyelőre hagyjuk, mert kell néznem itt közben az adásmenetet, hogy hogy állunk itt a megtekintésekkel, gyülekezünk-e, jövünk-e össze, vagy nem. Úgyhogy alakul a dolog. És hát itt a szeptember indulnak a dolgok, indulnak a tanfolyamok is, jut eszembe, ne felejtsem, hogy most szeptemberben ugye online numerológia és asztrológia tanfolyamok indulnak. A honlapomon ezügyben minden információt meg tudsz találni. Az online numerológia tanfolyam az 4 plusz 2 hónap, intenzív tanfolyam, mert ez alatt a 4 hónap alatt egy 6 hónapos tanfolyam tudásanyagát lehet elsajátítani, és még 2 hónap azt szoktuk folytatni a tanfolyamot, mert tudásanyag bőven van. Feleségem pedig Simony Éva asztrológus, pedig 4x5 hónapos online asztrológia tanfolyamot indít. Mondom, a honlapomon minden információt meg lehet találni ezügyben. Úgyhogy ott van a jelentkezési lehetőség és mindenféle információ. Na, hát akkor úgy látom, hogy elindulunk itt lassan. Richard Gere, hát nézzük meg, ugye 8. hó 31-e van. Akik a 8. hónapban, 4-én, 13-án, 22-én és a mai napon 31-én ünnepik a születésnapjukat. Azok számára ugye összeadjuk a születés hónap és a születésnap számát, 8 meg 4 az mennyi, 12, 1 meg 2, 3-ra egyszerűsítjük, és ehhez adjuk hozzá, hogy az adott évnek a rezgését, tehát a születésnap, amikor van abban az adott évben, onnan kezdődik el a saját személyes évünk, és hát nem túl jó hírem van a mai születésnaposok számára, tehát még egyszer mondom, hogy augusztus 4, 13, az is 4-es, 22-ből is, ha összeadjuk, 4-es kapunk, és a 31-éből is a 4-es számú személyes év kezdődik el, és hát ugye 9 számunk van, 9 éves periódusaink vannak, és a 4-es szám, mint tudjuk, a numerológiában azért nem a legkönnyebb számok közé tartozik, ugye az a földszáma is mindig nehézséget jelent. Lásd, 4-es metró, mint tudjuk, nagyon sokáig épült, és mennyi probléma volt ezzel. Rögtön az 5-ös metróval kellett volna kezdeni az építkezést, már régen járhattunk volna rajta. Na mindegy, hát így alakult. Akik ezt eldöntötték, így döntötték. Akik csinálták, ennyi ideig csinálták. Azt hiszem 8 évig épült a 4-es metró Kínában, 8 hét alatt fölépítenek, vagy 8 hónap alatt maximum fölépítenek egy ilyen metrót. De hát az más világ, más kultúra, más technika, más hozzáállás a munkához, és a többi, és a többi, és a többi. Mi pedig Magyarországon élünk, és hát, hogy a születésnaposoknak mondjam azért az információkat, mondom, közben lehet engem hívni most már nyugodtan, működik a telefon. A maradás előtt úgy lemerült, hogy nullán volt, de most már 31%-on vagyok, úgyhogy működik, ki van próbálva. Úgyhogy hívjatok nyugodtan, és az üzenőfalra is lehet írni üzeneteket. Na, a kérdésekkel is kérem a születési időpontot, és ha valaki megírja nekem a teljes nevét, akkor az a teljes információt jelenti számomra. Na, működik minden. Legalábbis remélem, hogy fog is. Na, úgyhogy a 4-es számú személyes év azt jelenti, hogy Most véget ért a hármas év, ami a hármas szám a Merkur bolygó a numerológiában, ami egy szó szerint egy bulizós év, ugye a Merkurra kapcsolatot jelent, és ez egy nagyon gyors és nagyon pozitív időszak a hármas év. Na ez most véget ért, és most nem az van, hogy mert a hármas évben az ember tényleg annyi információt kap, segítséget, párfogókat, lehetőségeket, népszerűséget hoz a hármas év, és a négyes évben meg az emberre ránemítják az ajtót, mert itt monotónia, csend és rengeteg nehézségre lehet inkább számítani. Viszont minden időszakot arra kell használni, amit a numerológia tapasztalata mutat számunkra, hogyha most nem egy bulizós év, hanem ez az év arra alkalmas, a mai születésnaposok számára mondom mindezt, hogy azok a dolgok, amiket nem sikerült a hármas évben, abban a pörgős évben elintézni, akkor arra most itt lesz a lehetőség rendbe tenni a lakásban, a ház körül a dolgokat, ha van ilyen, megcsinálni egy csomó mindent, amire nem volt idő, a könyveléstől kezdve az adminisztrációra rendbe tenni mindenféle szép dolgot. Borinék Elemen Margit is itt van, ő az első szokott lenni, régi kedves tanítványom, úgyhogy rendszeres hallgatunk és nézünk is, persze, mert ugye a YouTube-on lehet engem, még látni is lehet engem, ráadásul. Nem, azt nem mondom, hogy nagy élmény, de azért az élő adás, az élő kapcsolat mégiscsak jó az ember, ugye vizuálisak vagyunk azért inkább. De a poptanisza.hu-n is viszont, ahol nem lehet engem látni, azért ott is tudunk egymással kapcsolatba kerülni. Meg is nézem gyorsan, hogy van-e az üzenőfalon üzenet, még egyelőre nincs a poptanisza.hu-n, úgyhogy ide jöhetnek viszont az üzenetek, azt mondja, jó látni bizony a Margitka. Bocsánat. Na szóval ez a négyes év, ez tényleg nem nagyon hoz szerencsés időszakot, nem segít a sors, itt az a lényeg, ennek úgy kell neki menni. De az a fontos, hogy tudjuk, hogy életünknek melyik szakaszában vagyunk, időszakában, és azokkal a dolgokkal foglalkozunk, amire mondjuk a négyes évben van idő, mint mondtam, a rendelkásra. Ez is nehéz év, meg a hetes év is nehéz szokott lenni. A tudatos áldozatra, hozatalra, mint a hetes évben is azért oda kell figyelni, mert a sors nem segít, és benne van a hiba lehetőség, tehát ha hibázunk, akkor viszont akkor az nehézséget jelent. Hartyányi Katalin hallgatónk, az első a mai napon, próbálom kimásolni a teljes nevét, és sikerülni fog, én úgy látom. Csak vigyázni kell az egérrel, mert annyi minden van. 1960-ban született 9-20-án a mi Katalinunk. Ja igen, és hát Richard Gere-ről majd esetleg később beszélek róla. De beírom Katalinnak a nevét, azt mondja, hogy bár majd be is másolom, bocsánat, már benn is vagyunk itt, közben egy kérdőjel is bekerült a neve elé, de ezt a legkönnyebb kivédeni, és ha jól emlékszem, mindjárt úgyis megnézem újra, 1969, 09 és 20. 09 és 20 szerintem. És ahogy hallom, most már szól a telefonunk is, és működik, várjál, azt mondja, hogy igen. Halló, tessék, halló.
2: Szia Zoltán, Tóth Anita vagyok.
1: Ja, szia. Te vagy az, akivel akkor abba hagytuk, és már nem volt rá idő?
2: Én régen párkapcsolatra kérdeztelek, de most úgy az egész életem borul, mert mondtad egyesében van. De nem, hogy jobb lenne, hanem én nem tudom, tudnál valami jót mondani.
1: Megnézzük. Figyelj, Tóth Anita, benne vagy a adatbázisomban?
2: Igen, 1973-02-16.
1: Pontosan már meg is vagyok a képleteddel. Aha, kedves Anita. Aha, várjál. Jó, én megpróbálom, és megint van egy kis interferencia itt a telefonban, de hát visszaveszem a fülesbe a kontrollt, és akkor talán nem olyan zavaró. Kedves Anitám, na, tehát akkor ott tartottunk, hogy párkapcsolati problémád van?
2: Most minden, munkahely, egészség, párkapcsolat, az már nem is foglalkozok vele.
1: Hát, és 73-ban születél, február 16-án, 29-11-2-es a sorsmisszió számod. Nem egy könnyű történet ez, nem azért, mert én is 29-11-2-es vagyok, hanem ez a február 16 is, csak egy-két adat van a fejemben, és lehet, hogy úgy hívják, hogy császár előd, akivel én szerintem lehet, hogy pontosan egy napon születtél, lehet az? Igen, lehet. Tudsz róla?
2: Nem tudtam.
1: És hát ugye ez a 16-dik, ez a Szaturnusz című bolygó, amiből 7-es kapunk, 1 meg 6, az 7, ez a Szaturnusz bolygó, ami azt jelenti, hogy azért ilyen, hogy ezzel a 7-esre vigyázni kell, mert ez nem a Jupiter bolygó, az 5-ös száma numerológiában, ami a szerencsehozó bolygó. Aki ilyen 5-ös napon születik, 5-e, 14-e, 23-e, azok sokáig megtehetnek sok mindent, még túlzásokba is eshetnek, és meg is úszhatják, de a 16-ai születésnapi számokkal, amiből 7-es kapunk, és ez a Szaturnusz, a korlát, a karma, a feladat, a szűkítés, az összefogottság. Jut eszembe, Maksa Zula is február 16-án született, igen. Úgyhogy vigyázni kell ezzel, mert ha az ember nem jó döntést hoz, akkor a sors hamar felállítja ezzel az akadályokat. Közben nagyon bonyolult a te képletet, kedves Anita, ha ez az a baj, hogy a személyiségedet kéne rendbe tenni. Segítőnek születtél, és ez a kettes sors feladat szám, ez a 29-11-2-es, ez nagyon bonyolult szám, erről már csináltam egy videót is a múltkor, majd most jön a 38-as, nem sokára, az is egy bonyolult mesterszám, ugye a számok összeadásából ez a 11-esek mesterszámok, ez a dupla kreativitás jelenti. Az egót is erősíti, közben kettes a vége, ami azt jelenti, hogy segítőnek születtél ugyanúgy, mint én, kedves Anita. Tudsz róla azért?
2: Igen, igen, ugye, van ez... spirituális, igen, csak nem bízok magamba.
1: Hát pedig ha arra gondolok, hogy én is 29-12-es vagyok, és én is nem 16-án születtem, hanem 25-én születtem, ami szintén 7-es, ugye ebben egy vérből valók vagyunk, mondhatnám ezt is, két szám alapján például. És a nőnek születtél, ugye ezt meg úgy mondjuk, hogy ez egy dupla karma, mert a nő a párkapcsolatban a nő a hold. A befogadás, az együttműködő, mert a férfinak kell nappá válni. Erről hallottál már nyilvánvaló, ugye?
2: Igen, igen.
1: Igen, csak az a baj, ha meg nem tudnám, hogy mikor születtél, és ránézek a nevedre, Tóth Anita egy nagyon erős személyiség. Nem tudom, próbáltad az ingyenes kalkulátoron?
2: Igen.
1: Na hát
2: igen.
1: Abban benne le kell, hogy írva, vagy mit ebben a könyvben, itt a Sorsunk a Számokban című könyvben, le van írva részletesen, hogy akinek 8-as a magánzók értéke, ez a Mars, ez a legerősebb karrier szám, és 8 meg 9, az 17-ből jön ki neked, az pedig a Mars felső oktávja, 8 meg 9, az 17, az a Plutó. Ez egy zseni szám, de hát azért ez az akaraterő, az önérvényesítő képesség. A belső én a magánzók értéke, ezt úgy hívjuk, ez a tudatalattinkat mutatja, milyenek valójában ott legbelül vagyunk. És benned, kedves Anita, most ugye így magunk között beszélünk, benned az van, már csak emiatt is a képletnek ez a nagyon fontos része, energiája, azt mondhatja, hogy azért te nagyon szereted, hogyha az van, amit te akarsz, és benned van a dominanciára való törekvés, és ráadásul, hogy folytassam a mondókám, aztán majd várom a szíves válaszod. Egyes a más halandzóid értéke, ami azt jelenti, hogy te belső indítatásból milyennek mutatod magad a külvilág felé. Ez az egyes szám pedig azt jelenti, ami a napszáma, tehát te egy vezetőnek gondolod magad, úgy érzed, hogy te vezetőként jelensz meg a külvilágban, és te mondod meg mindenkinek, hogy azért szerinted neki mit kéne csinálnia, mert te tudod, hogy neki mit kell csinálnia. Hát, kedves Anita,
2: hát én ezzel igen, teljesen nem értek egyet, mert én inkább ilyen visszahúzódó vagyok, de igen, a lányom bólogat, hogy van benne valami.
1: Hát ez az az önismeret, a máshogy mi úgy gondoljuk, hogy milyenek vagyunk, de így kívülről nézve pedig, és ha a lányod is azt mondja, hogy ebben van valami, akkor van az, hogy van benne valami. De persze, te is nagyon kedves aranyos lenni, hát te is 29-12-es vagy, mint én. Az az érzel meg tenger a 29-es szám, meg eleve, hogyha a kettes személyiségtípusodból indulunk ki, a kettesekre azért nem az ego, az az egyes szám, a nagy vezetés, nem az ego a jellemző, hanem az, hogy inkább baj van az önértékelésükkel, ott kezdődik a dolog, a személyiséged alapjairól beszélek most már megint. 16-án születtél a mi hetes, ami a Szaturnusz bolygó, az a Jupiter ellentét párja. A Jupiter az optimizmus, a hetes a Szaturnusz, a pessimizmus, és neked nincs a személyiséged alapjaiban. Hát igen, a számok hiánya is problémát jelent, nincsen négyesed, ami a föld száma, nincsen ötösöd, a Jupiter bolygó a személyiség középpontja, az igazi önbizalomot hiányzik, és nincsen nyolcasod, a személyiséged, az alapszámaidról beszélek, ami a nevedben meg megvannak ezek az energiák szinte. Nincsen nyolcasod sem, ami azt jelenti, hogy megint csak az akaraterő, az önérvényesítő képesség. Annyi van az alapképletedben, hogy van, ha csak az egyszerű primitív matematikát nézzük, akkor is van nem kevesebb, mint 4 darab egyes az alapszámaidban, mert 1973-ban születél február 16-án, és 29-11-2-es vagy, ez 4 darab egyes. Ez a 4 darab ego, de ezt is kiüti a 3 darab 2-es és a 2 darab 9-es, mert a számok, csak hogy bonyolítsam a dolgot, hatással is vannak egymásra. De azt a tanfolyamon rengeteget elemzünk is egyébként, és nagyon jó az a szimbólumrendszer, mert ha ránézünk, akkor nyilván némi a tudás kell hozzá, persze, és ezt meg lehet tanulni, most indul a tanfolyam jövő héten, de azért kell sokat elemezni, hogy ha van az emberek sok gyakorlat, akkor ránézünk egy képletre, és rögtön vannak gondolataink, hogy hol keressük a problémát, és neked a személyiséged alapjaiban tényleg hiányzik az igazi önbizalom, és az igazi Mars, hogy akkor, hogy azt szeretnéd, hogy az legyen, amit te akarsz. Illetve mikor állsz ki, inkább azt kérdezném, hogy mikor állsz ki magadért, mikor meg tudod-e védeni a saját érdekeidet, mert a személyiséged alapjaiban az önbizalom hiány, meg a mars, a boly, a legerősebb karrier szám hiányzik, akkor ez egy kicsit nehezebben megy. Mert inkább a békére törekszel, a harmóniára törekszel, és akkor sokszor te lehetsz a vesztese a dolgoknak. Aztán egyszer csak rengeteg érzelmi energia is van a te alapképletedben, az 29-es szám az érzelmek tengere. Tűz, aztán pedig mindenki csodálkozik, hogy akkor a sarkod rász, és akkor aztán tényleg kifakadsz. És akkor mindenki csodálkozik, hogy ez a kedves, szelíd, együttműködő ember, ez azért most egy kicsit nagyon nagy energiát mutat például. De mondom, a Tóth név, mondtam a neved energiái, viszont ha nem tudnám, hogy mikor születtél, azt mondom, hogy nagyon erős személyiség vagy. Tehát így billeg az egész dolog. Teli vagy jó szándéka, és de ha nem úgy alakulnak a dolgok, és van benned az élet egy uralkodás, Anita. Még a kislányod, aki feltételezem, hogy nagyobb lány már, hogyha ő is bólogat, akkor ebben lehet, hogy van valami azért, nem?
2: Igen, ez biztos, hogy lehet. Én nagyon sokáig hallgatok, ez így igaz. Sőt, én az érdekeimet se tudom megvédeni, de amikor már úgy elég, igen, akkor fakadok.
1: Hát, én is így működtem egyébként sokáig, mert nekem van két ötösöm van ráadásul. Én úgy születtem, hogy nekem van két ötös, mert 25-én születtem, 53-ban, tehát nekem kettő is van. De mégis ezekkel a problémákkal azért általánosabban én is rendelkeztem. Sőt, úgy mondanám, hogy a 29-11-2-eseknek és a képletemnek a nagyon sok jó tulajdonságával is rendelkeztem, a nehezebbekről meg most nem beszélnék annyira, mert ezeket már hál' Istennek az idő során és az önismeretben ebben segít bennünket, hogy ezeket kiküszöböltem. Annak idején nagyon hálás vagyok a sorsnak, belenéztem ebbe a kőkemény tükörbe, és azt mondtam, hú de gáz, mennyi minden, amin kell változtatni. És hol a fejemben, a gondolkodásomban, a hitrendszeremen. És azóta teljesen másképp érzem magam a bőrömbe. Úgyhogy Anita, neked is, és én sajnálom, hogy az egyes éved van, ami februárig tart, hát most a közepén voltál, ugye a vízöntővel szemben van az oroszlán nap, most már a szűzben járunk, de még majdnem van egy fél éved az egyes évedig. Légy szíves, szedd össze magad, mert az egyes év az egy nagy lehetőség. Egy meg kettő a sorsmisszió számod, akkor hármassal színezett, tehát ez egy nagyon pozitív időszaka kell, hogy legyen a te életednek. És még ezen belül is, ha nézem a szűkebb intervallumokat, itt például éppen abban az időszak, nézem a 4 hónapos ciklusaidat, itt a 8-as jellege van, 8-as energiája van, tehát itt munkával is problémád van a munkádban?
2: Igen, volt egy balesetem, ami végül is munkahelyi baleset volt, de hazudtak, hátba támadtak. Igen.
1: Én azt látom, hogy a tavalyi éved az rettenetesen nehéz lehetett.
2: De az idei talán még nehezebb.
1: Hát, akkor áthoztál egy csomó problémát tavaly évben. Nem tudom, mi ez a gerjedés. Majd a Popovics Lacit megkérdezem, csak éppen most beszéltünk, és éppen Görögországban nyaral, most nem akarom fárasztani. Jó, de majd kiderítjük. Te is hallasz egy kis búgást?
2: Én nem.
1: Akkor jó, most lejjebb vettem a fülesbe a kontrollt, és úgy látszik itt a telefonommal egy kicsit össze tud gerjedni. De viszont a telefonhoz meg közel kell lennem, hogy hallatszódjon, amit mondok neked, és az adásba is jól menjen ki. Na mindegy. De most jól hallasz engem továbbra is, úgyhogy még lejjebb vettem a kontrollt magamnál.
2: Hogy igen, hívják? Jól hallok.
1: Jó,
2: igen.
1: Van akkor. Szóval, hát én sajnos, és ráadásul most nézem az életed különböző ciklusait, valóban. Figyelj, 73-ban születtél, akkor hány éves vagy? 53? Aha, hát itt pedig azt mondom, hogy nehéz időszakod van. Hát itt, ha 43 éves korodig pedig tökéletesen szerencsés összefüggéseket látok. Nem tudom, itt külföldi lehetőségek is voltak a te életedben?
2: Én voltam külföldön, igen, de hát aztán nagyon régen volt.
1: Nagyon régen, 43 éves korodig, itt viszont nagyon jó összefüggések vannak a külfölddel kapcsolatban. És hányszor kérték meg a kezed? Ha van egy nagy lányod, akkor lehet, hogy már férjén is voltál, jó gondolom?
2: Egyszer voltam, igen, de azt is megbántam.
1: Tényleg? Hát miért? Ott a gyönyörű lányod.
2: Hát jó, de hát ez egy alkoholistában 27 évig élni.
1: Ja. És 27 év milyen érdekes, pont 3x9 esztendő. Tehát a 9 éves periódusok azok nagyon-nagyon működnek. Például kérdezem is, egyes éved van. 9 évvel ezelőtt, vagy éppen 18 évvel ezelőtt mi volt az, ami fontos dolog történt veled? Mert ezek a sorsesemények ismétlik magukat. Gondolj már vissza, most figyelj, 2026 van, 2017, 9 évvel ezelőtt, vagy 2008-ban, ha visszaemlékszem, kellett, hogy történjen valami. Én remélem, hogy pozitív dolgok történtek, de ha most negatív dolog van az életedben, akkor lehet, hogy a két 9 éves periódusból valamelyik így van, valamelyik megint csak nehézséget hozhatott neked.
2: Szerintem nekem mindegyik. Mindegyik.
1: Hát, kedves Anita, nem szenvedni születtünk, és az a helyzet, hogy itt neked valóban 43 éves korod óta, mondom, ezek életciklus számítások, itt valóban nehéz időszakod van, de azért ezt meg lehet oldani. Én láttam, ezek figyelmeztetések, hogy vigyázz, nem az van, amit te akarsz, és megint csak az van, hogy ha visszatérnék a sorsmisszió számodra, hogy kettes a feladat számod. Nőnek születtél, és még te vagy a hold is, tehát ez a hold, ez a család a száma, ez a kettes szám, szintén a hold, hogy az együttműködés valahogy neked nem ment. És csak úgy mondom magunk között, azt tudod, hogy miért iszik egy férfi?
2: Mert olyan az asszony.
1: Hát... Hát én finomabban mondom, azért, mert nem tudja megélni a napságát. Nem tudta a férjed megélni a napságát. Vagy már a gyerekkorából hozott egy csomó problémát. Nem tudom a férjed képletét, de az, hogy egy férfi iszik, azt jelenti, hogy elhomályosítja a tudatát, mert valamivel nem tud szembesülni, nem akar szembesülni, mert nem néznek föl rá, nem tudja megélni azt, amire született végül is. És hát mi azért születünk férfinek, hogy vállaljuk a felelősséget, jó döntéseket hozzunk, és megteremtsük a családunk, mert ti család voltatok, a család anyagi biztonságát.
2: Hát az jó elrontotta, de nem baj.
1: Anita, annyi minden információ van a te képletedben, csak úgy mondom, általánosságképpen, és most tényleg neved rossz néven, mert...
2: Nem.
1: Én szoktam is mondani, ha valaki eljön hozzánk személyes elemzésre, nem jön el, hát azt is a Viberen csináljuk, vagy a WhatsAppon, nyilvánvaló Covid óta, de ha valaki, valaki azt kéri, hogy a személyes elemzés során csak jókat mondjuk, az kétszer annyiba kerül. Úgyhogy, de azzal viszont nem segítek. Viszont szoktam mondani szívesen, hogy aki viszont bármelyik hónapban, 7-én, vagy 16-án, mint te született, ez miatt a hetes miatt, azok önmagában érzelmileg meglehetősen zárt személyiségek. Hál' Istennek a képletedben rengeteg érzelmi energia van, de ez nem mindig úgy működik, ahogy kellene. Mondhatnám, hogy rapszódikusan működik, és ha te elégedetlen vagy, akkor nem adod az érzelmeket, ha párkapcsolatod a volt férjedre gondolok, akkor ha nem hozza a formáját, akkor már nem adsz érzelmeket, mert már nem felel meg a te elvárásaidnak. És akkor az a férfi egyszer csak nem tud boldog lenni, és akkor különféle dolgokba próbálja megélni a napságát, vagy próbál valamit kitalálni, hogy vagy éppen kesereg is iszik. Anitám, nagyon hosszú az élet még, én azt mondom, egyes éved van, de kérdezem azért, mennyire vagy nyitott a párkapcsolatra?
2: Én most egyáltalán nem.
1: Hát ez elég szomorú, hogy ennyire ilyen letargikus hangulatban vagy, hogy és a munkával kapcsolatban milyen lehetőségeid vannak, mert kell, hogy legyen valami.
2: Hát most, mivel még mindig táppénzen vagyok, így nem, de ide nem szeretnék már visszamenni, azt tudom.
1: De akkor meg aktivizáld magad, légy szíves, és nézz körül a világban, hogy amikor letelik ez a betegszabadságod, akkor már legyen valami lehetőséged, hogy hova mész, hiszen te mondtad, hogy ide már nem akarsz visszamenni.
2: Igen.
1: És mondom engemnek, hogy biztosalak a 4 hónapos ciklusaiban nagyon jó karrier lehetőségek vannak, és a 3 hónapos ciklusait, ha nézem pontosan, úgy belővöm azt az időszakot, amiben most vagy, itt pedig van némi párkapcsolati lehetőség. De hát az egyesében eleve van párkapcsolati lehetőség, és 3-assal színezett az egyesével, tehát olyan pozitív időszak ez, hogy ritka szerencsés időszak. Én azt mondom, lézes, hogy ne keseregj, ne, tudom, hogy nehéz helyzetben vagy, mert ide kerültél, a sors téged ide kerített, de az helyzet, hogy most, ha egy nő egyedül van, akkor kiszolgáltatott a világnak. Te most ki vagy szolgáltatva, igaz?
2: Igen.
1: Mert nincsen párkapcsolatod például. Azért van a férfi, hogy megadja neked a biztonságodat. De ha neked ez sok volt, és már megkeseredtél, és már annyi olyan csalódásokat cipelsz magadban, hogy már nem adsz ennek esélyt, akkor nincs nagyon miről beszélünk, mert akkor egyedül kell megoldanod a saját életed, a saját anyagi biztonságodat. Az meg nem biztos, hogy olyan könnyű. Én azt mondanám, hogy ezt el kellene döntened, vagy én azt mondom, hogy legyen nyitott a szíved, vagy is próbáld meg kinyitni a szíved, és mégis legyél optimista, mert hidd el, hogy a sors azért hozott téged ilyen nehéz helyzetbe, hogy felismerd azt, hogy hogyan tovább. Vagy egyedül maradsz, és nehéz lesz az életed, vagy pedig teljesíted a sors feladatod, ezt a kettest, hogy hold legyél egy párkapcsolatban, és ez nem azt jelenti, hogy egy lúzert, nem azt mondom, hogy egy lúzer férfit vonzál be, vagy egy alkoholistát, abból már volt elég neked, hanem egy olyan férfit, aki megfelel a te igényednek, aki a szellemi társad lehet, és mindenféle jó társad, aki ott tart az életében, ahol elvárható. És erre jó esélyed van most.
2: Jó.
1: Tudom, hogy ez nem könnyű, de úgy hívjuk, hogy feladat, nagy F betűvel szoktuk ezt értelmezni és hívni, de ha ezt megoldod, akkor kinyílik egy új világ, kinyílik az a világ, ami a lehetőségeidet, a jó lehetőségeidet hozhatja. És amit egy 9 éves periódus első évében indítunk, az hosszú távon működik. Légy szíves, írj meg magadnak egy jó sorsod, de amit most indítasz, akkor jó, indítsd el az energiákat, adj esélyt magadnak. A munkaterületén is most lépjél, mert kell, hogy kapjál lehetőséget. Figyelj, annyiféle számítás van, egyes éved van, mi van most, szeptember van, de augusztusban volt, 9-es hónapod van, de szeptember 16-tól perceken belül, két hét múlva, egy 9 hónapos perióduson belül is egyes számú személyes hónap lesz. Kell, hogy kapjál munkát. Csak könyörgöm, nézz körül, indítsd el a kapcsolataidat, e-maileket írjál, telefonálgass embereknek, fogsz kapni segítséget.
2: Rendben.
1: Hát köszönöm, hogy hívtál, köszönöm, sok sikert és sok szerencsés kívánok neked.
2: Köszönöm, szép estét.
1: Szia, minden jót neked, szia. Na kérem szépen, hát így nézünk ki, lehet engem hívni, mint tudjuk, ugye működik a telefonszám, és Tóth Anita, és itt addig, amíg nincsen másik hívás, lehet hívni, plusz 3630, 88, 60 és 550, addig most vissza kell kapcsolnom, csak nagy valami rossz helyre nyúljak az egérrel. Ugye a kedves hallgatónk, aki először küldte el az üzenetét, Hartyányi Katalin, 1969, 06, 20, és jönnek itt a többi üzenetek is. De hívjátok telefonon, hogyha valaki egyébként, annyiszor, amikor is úgy tele volt az üzenőfal, és akkor gondolom, hogy csalódik az, aki nem kerül be, akinek nem elemzem a képletét, de közben pedig itt van az élő telefon. Látjátok, hogy nem arabol meg senkinek a fejét, igyekszem segíteni a legjobb szándékommal, tudásommal, minden tapasztalatommal. Nyilván kemény dolgokról is beszélünk, mert az élet nem egyszerű, és általában azok szoktak telefonálni, akiknek azért valamilyen problémájuk van, éppen egy olyan élethelyzetben vannak, vagy mi van a jövővel, vagy pedig van választási lehetőség, vagy éppen hol a helye a világnak valakinek, miben vagyunk tehetségesek, a numerológia ebben is tud segíteni bennünket. A születésnapunk száma konkrétan mutatja a tehetségünket, a foglalkozást, amire alkalmasak vagyunk. Úgyhogy, na, nézzük addig Hartyányi Katalin kedves hallgatón képletét. 6909020, már is nézem, és itt van a képlete. Ebből a számból, nem, megnézem, hogy van itt kérdés esetleg hozzá. Van-e itt hozzá kérdés, de ha nincsen kérdés, akkor feltételezem, hogy egy általános elemzés kérne, ami Katalinunk, jó? Na, hát akkor nézzük. Hát nem akármilyen képlet ez az, amit itt látok magam előtt. Ez is egy nagyon érdekes, nincs két egyforma képet, nincs két egyforma sors, nincs két egyforma személyiség. Még akkor is, ha valakinek ugyanaz a neve, valószínűleg nem ugyanazon a napon születtek, persze kivéve az ikreket, mint tudjuk, de az ikreteknek nem egyforma nevük. És én szeretem is az ikreket, hogy a horoszkóban is elég nehéz megállapítani, ugye, mert az pár perc különbség, amivel a világra jöttek az ikrek, az elég nehéz a horoszkóban megnézni, hogy melyik bolygó melyik házban van éppen, és ott kell, hogy legyen eltérés, tehát meg lehet ezt nézni, sok ilyet csinálunk az évivel. De a numerológiában pedig a születési szám ugyanaz az ikreknél, a név dönti el, a név különbözősége, hogy melyik a határozottabb, melyik a bizonytalanabb személyiség például. Benézzük a mi gyönyörű Hartyányi Katalinkat. 1969-09-20, ebből egy 36-os számot kapunk, és ugye 3 meghat az 9-es. A 9-es szám pedig ugye, mint tudjuk, a Neptunusz bolygó, a 6-os, a Vénusz, a felsőbb oktávja a 9-es, az önzetlen szeretet száma. És hát, kedves Katalin, én itt most csak az alapszámaidról beszélek. Neked sincs például, milyen érdekes, neked sincs, mint az előző képletnél, ugye, Anita esetében, nincs 4-esed, nincs 5-ösöd, nincsen 8-asod. Ezek mind-mind a személyiségünk alapjait jelentik, és hogyha hiányoznak ezek az energiák, ezek bolygók és energiák, akkor ezek tényleg komoly problémákat jelentenek a numerológiában. És tekintettel arra, csak zárójelben mondom, hogy nagy szerencséd van, mert a Hartyányi Katalin névben, hál' Istennek, látok olyan energiákat, amik pótolják a 4-es számot. Mert a 4-es szám is például, és annyi érzelmi energia van a képletedben, hogy őrület, nem kevesebb, mint 4 darab 9-es van. 1969, 09 és 36-os 9-es, 4 darab 9-esed van. Ez már az elszállás veszélyét jelenti, mert a 9-es száma, Neptunusz bolygó, az önzetlen szeretet száma, Az az élet feladatok, kedves Katalin, hogy tökéletesítsd a világot, és meg is van benned az a szellemi képesség. De ennyi érzelmi energia, mert a 9-es szám az a Neptunusz, mondom, az álom, az illúzió, a hallucinációk, a menekülés a realitásból, a valóság és az álom közötti határok, a művészi ihlet, az intuíció. Tehát borzasztó érzékeny is vagy, és ráadásul 20-án születtél, ami a 2-es a holtszáma, a zéró által, nem általam, a zéró által felerősítve sokszorosára. Te vagy az ideális segítőtárs. Adod a szíved, a lelked, mert nincsen négyesed, mert a földön való álláshoz is kellene valami, és a négyes szám hiány azt jelenti, hogy csak ne arra jutottak, eszembe jut az én domafiam, aki szintén 79-ben született, március 7-én, szintén 36-os 9-es, és kisfiú korában például sokáig mindig egyik lábáról a másikra állt, és aztán rájöttünk arra, hogy ez a sok 9-es, ez nagyon veszélyes tud lenni, nem találta a helyét a földön. És a 4-es szám hiánya, pontosan erről beszélek, hogy neked is annyi érzelmi energia van az alapképletedben, hogy ez már önmagában, hogy mondjam, az áldozatiságnak a veszélyét hozza magában, önfeláldozó vagyok, vagy áldozat. Ez a rengeteg érzem, és ugye a személyiségünk, a születési dátumunk számait nem tudjuk megváltoztatni. A 20-as számban pedig ugye ez a hold energia megint csak hozza, hogy te tényleg aranyos, kedves ember vagy, adod a szíved, a lelked, segítesz, másodnak ezzel kialakul, vannak ennek veszélyei egyébként, ebben a könyvben le van írva, ez is a 20-as számból is, hogy vannak ennek veszélyei, mert az zéró, amelyik szám mellett áll, mondom, annak az energiáját a sokszorosára felerősített. Hát nem véletlen, hogy Nikola Tesla meg 10-én született, és az a fel, és 28-as, 10-es, 1-es, hát a feltalálók száma 28-as, és a 10-es számban pedig a kreativitás és az ego is föl van erősítve, nem kicsit, hanem nagyon, Nikola Tesláról beszélek. Viszont neked pont az ellentéte van, ez a rengeteg érzelmi energia, ez a személyiség nem az egót erősíti, hanem a bizonytalanságot. És a 9-es szám is azt jelenti, hogy önfeláldozó vagyok, vagy áldozat, mert a 9-es szám a Neptunusz bolygó az együttérző képességet is felerősíti. Úgyhogy nem egyszerű a te képleted. Én tartok tőle, hogy illetve inkább azt mondanám, hogy legyünk pozitívak, hogy élete során biztosan meg kellett, hogy tanuld, hogy azokat a bizonyos határokat, hogy eddig behet a dolog, bár nem, de biztos vagyok abban, hogy nagyon sokszor áldozatot csináltál magadból azért, mert teli vagy jó szándékkal, szeretettel, nem tudtál nemet mondani, és hagytad magad kihasználni, kedves Katalin. Majd írogass ide nekem a chatfalra, légy szíves, nyugodtan, hogy esetleg jól látom-e a dolgot. Szerintem jól látom, mert tényleg egy nagyon kibillent eset a te képleted. Közben az önzetten szeretett száma, most visszakapcsoltam, jóval sikerült, és a személyiséged alapjaiban látom ezt a sok érzelmi energiát, nagyon jó szellemi erő is, a 36-os 9-es szám egy nagyon jó karrierszám. A 3-as a Merkur, a jó kifejező képességet jelenti, benne van a 6-os is, csak mondom, itt a tüzes energiák, az 5-ös, a 8-as is hiányzik, a Jupiter, meg a Mars, az önbizalom, meg az akaraterő. Viszont a Hartyányi Katalin névben, amit már mondtam egy fél mondatot, abban vannak olyan energiák, amelyek a földön való járásban segítenek téged, és nagyon jó szellemi erőket látok ott is, ami remélem, hogy téged a földön való létezésben és a földön való járásban is téged segít, hogy ne az a billegés legyen, amit az én domafiamról mondtam gyerekkorában, hanem az életben való, a mindennapokban való helytálláshoz segít. Megmondom, hogy miről beszélek. És aki látja a YouTube-on, itt mutatom az egérrel, 22-es és 4-es a magánzók értéke. Na, a 4-es itt a földszáma, és a 22-es szám, mint tudjuk, ez is mesterszám. Ez is átlagon felüli intelligenciát jelent. A másik itt, ugye ebben a számnézetben, ugye ezek energiavonalak függőlegesen lefelé, mindenfelé átlós irányban is. Az 1-es, 4-es, 7-es vonal, amiben nincsen 4-esed, nincs 7-esed sem az alapszámaidban. De 43-as és 7-es a betűk számértéke, ez a más alakzók értéke. Ami azt jelenti, hogy te belső indítatásból milyennek mutatod magad a külvilág felé. Hetes pedig a Szaturnusz, ami azt jelenti, hogy azért magas elvárásaid vannak magaddal és másokkal szemben is. Közben a 9-es sorsmisszió számoddal pedig, mint mondtam, az a dolgod, életfeladatod, hogy tökéletesítsd a világot, akár szellemi szinten is, ebben minden lehetőség benne van. De ugyanakkor pedig valóban nagy, emiatt a sorsmisszió számod alapján is, meg a szűznapod van, azért maradjunk annyiban, a szűzek is tökéletességmániásak, de maradjunk a numerológiánál, a 9-esek is tökéletességre törekednek, és nagy elvárásaik vannak minden szinten. Hogy például hol van az a férfi, aki neked egy idő után megfelel, mert lehet, hogy olyan szerelmes tudsz lenni, mint egy nagy ágyú, mert ennyi érzelmi energiával simán el tudom képzelni, adod a szíved, a lelked, aztán ugye a Neptun ugye az a maja fájtla, a köd, amikor eloszlik egyszer, csak az a szerelem egy kicsit kezdesz tisztában látni, és akkor látod, hogy úristen, kibe futottam bele például. És lehet, hogy ott is adod a szíved, a lelked, és mert az önértékelésedet is helyre kellene tenni, mert annyira kedves ember vagy, aranyos vagy, együttműködő. De remélem, hogy élete során ezeket már ugye életünk során tanulunk, tapasztalunk és tanulunk ebből, és én remélem, hogy már 69-ben születtél, már ezek a dolgok már rég ki vannak pipálva. A Hartyányi Katalin névben pedig mondom, vannak a földön való helytálláshoz nagyon jó energiákat látok, és hát a kettes névszámod is azt mutatja, mert 4-es a magánzó, 2-es a másalanzók, egy 65-11-2-es mesterszámot látok itt magam előtt, mutatom az egérrel is. Ez is azt jelenti, hogy ahogy te megjelensz ezzel a ezen a néven a külvilágban, azt is azt jelenti, hogy inkább csapatemberként lehet rá számítani. Arra viszont, mint említettem, a 20-ai születésnapi számod alapján is egy olyan csapatember vagy, hogy a legjobb ajándéka vagy annak a cégnek, ahol te dolgozol, mert lehet rá számítani. Bármiben, és csak arra kérlek, hogy mikor már mindenki hazament már a munkából, akkor ne te csináld meg mások helyett a munkát, mert akkor megint csak áldozatnak fogod érezni magad. De mondom, a Hartyányi Katalin névben viszont látok a földön való létezéshez erős földies energiákat, racionalitást, hogy így mondjam, a kettő nagyon jó. De akkor még, tehát egyébként a 9-esek, ami a képzelőerő, a fantázia, mondom, ez egy szellemi erő. Egy 9-esek mindenhez értenek, bármit megtanul nagyon rövid idő alatt. Az is, ugye le van írva a könyvemben is, hogy a 9-esnek minden hamarabb meg kell találnia a végső hivatását, mert ez szigetelődhet, mert olyan okosak, hogy megtanul valamit, csinálja egy-két évig, aztán pedig akkor kell egy másik dolog, mert nincs már benne kihívás. Tehát én ezekkel a 9-esekkel, meg a jó szellemi képességeiddel, ilyen magas szintű szellemi munkára gondolok mindenképpen, ebben benne van ez a lehetőség. Igen, csak az élet hogy működik, ha nincs elég önbizalmad és nincs önérvényesítő képességed, akkor megint csak az életnek bizonyos helyzeteiben, amikor meg kell védened meg, vagy ki kell állnod a saját érdekeidért, akkor hogy sikerül ez, de én remélem, hogy sikerül. Mert nagyon erősen törekszel a harmóniára, a barátságos, kedves ember vagy. És érdekes módon van itt egy algoritmus nekem, ugye annak idején az a program, amikor készült, 2000-ig volt a múlt században egy algoritmus, amiben van egy holdszámítás, ha minden igaz, hogy bakholdad van, és ezt a neved alapján tudom azonosítani, akkor azért, ha bakholdad van, akkor azért pontosan benne van, mint a neved energiáiban, ez a fajta céltudatosság. 7-es a másalangzók értéke, ami a Szaturnusz bolygó, magas szellemi szám, karrier szám is egyébként. Úgyhogy ha ez így van, akkor pedig, és a szűznapod pedig szintén földies jegyben van a napod is, akkor az van itt realitás érzék, mondom, a Hartyányi Katalin név, én remélem, hogy pontosan lehoz téged a földre, hogy nem engedő, hogy elszállj, és a mindennapokban te a legjobb, nem csak a legjobb ideális segítőtárs vagy, hanem a legjobb feleség, a legjobb anya, csak hát mondom, az a kérdés, hogy mi van az önértékelésed, de én remélem, hogy eddig élete során a sok tapasztalatból már megtanultad azt, hogy milyen helyzetekben, bizonyos helyzetekben hogyan kell erre reagálni. 2-es éved van, ráadásul mondanám is így végezetül a soraimat, megnézem, hogy írtál-e valamit, vagy valami visszajelzés esetleg. Mert nagyon érdekes ez a képlet egyébként. Azt írja, végzem a szellemi munkát, ennek örülök. Azt mondja, igen, jól látod, amit láttam, amiről beszéltem. Azt írja, hogy újra, igen, hogy megint újra jól láttam, amit láttam, és azt írja a Katalin, hogy végzem a szellemi munkát. Tehát nagyon okos vagy, kétségem nincs e felől, mondom. A 9-esek azért mindent tudnak, hihetetlen jó szellemi képességhez, csak ugye ott van a személyiségünk. És azt akarom mondani, majd már mondtam is, hogy ha nincs elég önbizalom, nincs elég önérvényesítő képesség, akkor sokszor a jó szándékodnak áldozata tudsz lenni, ha hagyod magad kihasználni, de én remélem, hogy ezen már túl vagy. És azt akartam mondani így végezetül, hogy 2-es éved van, tehát szeptember 2-es éved van, de jön a 3-as éved, bocsánat, mert 2025-ben kezdődött el a 2-es éved, és ugye nincs ebben az évben, szeptember 20-án születtél, tehát még szeptember 20-án jön a következő éved, és akkor az a jó hírem van, hogy 3-as éved lesz. Hát ez a 2-es év, ez nem egy könnyű történet. Itt aztán tényleg mindenféle nem pozitív eseményeket látok. Remélem, hogy túl vagy rajta, és remélem, hogy nem voltak olyan események az életedben, amik nagyon-nagyon megviselik az embert lelkileg akár. ilyen vesztés is van benne, kettes év férfival kapcsolatos is, bonyolult a kettes év is nagyon, de a hármas évet közeledik, és engedd meg, hogy biztassalak, az viszont hoz egy gyökeres változást az életedben, a munkádban, a karrieredben, tehát komoly előrelépés lehetőségét látom. Szeptember 2, 11, 20 és szeptember 29-én születettekre is vonatkozik mindez, úgyhogy a születésnapodtól egy nagyon pozitív időszak fog elindulni, és a te képletedben is mindenféle számításokat nézve, ez pozitív időszaknak kell, hogy legyen. Hát nem minden tökéletes esetleg, de a hármas év sokkal, de sokkal jobb, mint az a kettes év, amiben még éppen a végén vagy, és benne vagy. Hát, kedves Katalin, remélem, hogy segíthettem, úgyhogy köszönöm a visszajelzéseit, hogy amit én látok a képletedből, akkor azért annak van alapja. Azt mondja Katalinnak, kösz szépen, azt mondja, hogy infarktus volt 2 hete. Hát ez az. Akkor nagyon-nagyon, ugye szív probléma, meg ugye agy probléma, ezek mind naptípusú problémák például. Tehát, hogy valamit nagyon a szívedre vettél, és ez egy jelzés, hogy valamit nem tudsz megélni, valamit nagyon-nagyon nem tudtál elfogadni. A numerológia tanfolyamon is részletesen behatóan foglalkozunk a betegségek kialakulásának a lelki okaival, csak úgy mondom. Igen, és így van korábban írva, hogy így van, nagyok az elvárások. Hát, kedves Katalin, nagyon nem egyszerű a te képet ezekkel a rendkívüli jó szellemi energiákkal, ezekkel a rendkívüli erős érzelmi energiákkal, és ráadásul megmondom, ezzel zárnám soraimat, sajnos hál' Istennek nagyon okos is vagy, és hát akkor mi van a tökéletességgel, mi van a te maximális elvárásaiddal? Azt írja, hogy nagyon szépen köszönöm, sokat segített az elemzéssel. Hát, kedves Katalin, én is köszönöm a visszajelzést. A Katalin név, ne felejtsük el, 23-as, 5-ös. A Katalin név nagyon szerencsés, és ugye a Katalin név azért maradjunk annyiban, hogy egy királynői név is. Kedves Katalin, te királynőnek születtél, csak kéne már egy jó király mellette. Talán légy szíves, jön a 3-as évet, ha nincs éppen most egy király melletted, akkor légy szíves, rezegtesd a szent világidat, és jönnek itt a jobb, a hosszú sorokban jönnek a jobbnál jobb pasik ahhoz, hogy megismeressenek téged. Jó? Úgyhogy erőt, egészséget, sok boldogságot kívánok, és hát az infarktusból meg a fene egye meg. Igen, az infarktus. Hát valamit nagyon a szívedre vettél, de én remélem, hogy nem azért kaptad ezt az infarktust, mert te akarnád megmutatni magad, mert én nem erről beszéltem. Én inkább arról beszéltem, azt látom a képletedben, hogy persze a tudatalattinkban nagyon sok minden van, hogy persze, hogy te is szeretnéd, hogy megélni az, hogy odafigyeljenek rád, akkor így azzal zárnám soraimat, hogy tényleg tanulj meg nemet mondani, ezt nekem is meg kellett tanulnom annak idején. Attól még lehetünk nagyon rendes és segítőkész emberek, de mondom, hogy soha ne gondolj arra, hogy te esetleg ezután azt mondod, hogy ez a dolog eddig megy, utána már nem megy, mert tudod nagyon jól, hogy mindig te leszel az áldozat ebből a dologból. Sose gondolj arra, hogy az a másik embernek a szemében te már nem leszel az a szimpatikus személyiség, akivel sok mindent meg lehet csinálni, akit ki lehet használni. Te fogod sokkal, de sokkal jobban érezni magad a bőrödben, ha helyre teszed az igazi önértékelésed, légy szíves. Ehhez kívánok sok sikert. Kedves barátaim, kedves hallgatók, mindenki itt a YouTube-on is, hívjatok nyugodtan, a telefon működik, mint ahogy kipróbáltuk. Úgyhogy hívjatok nyugodtan. Addig pedig, amíg nincs telefon, addig pedig nézzük a sorban megyek. Azt írja Mátyás, csak vissza kell mennem a sorba, mert jönnek itt, gyűlnek itt az üzenetek. Azt írja Mátyás Kentiridis. Éva Kentiridis, de jó, milyen görög névvel gondolom. Éva Kentiridis, régi tanítványod voltam, és a 9-es életszakaszomban vagyok, azt írja. És Mátyás Éva, igen. Ja, persze, igen, és lenne valami jó tanácsot hozzá, hogy ez egyes évemet tisztán kezdjem. Na, megnézzük akkor az ő képletét, mert ő a következő a sorban. Itt már valaki azt írja, hogy kedves Zénó, én nem Zénó vagyok, azért teljesen más keresztnév, én Zéró vagyok, légy szíves, jó? De egyébként szívesen válaszolok a kérdésedre. Jó, akkor Mátyás Évát megnézzük most, megnézem. Azt benne kell, hogy legyél akkor valahogy. Mátyás Éva. Igen, itt van január 25, de még egyszer leellenőrzöm. És 9-es éved van valóban, de azért még egyszer hadd nézzek ide vissza, csak annyi két monitorom van, elég nagyok, de az egyet, hogy sokkal több dolog működik itt, amit nekem itt az egérrel kell kezelnem. Azt írja, igen, és 9-es éved, január 25, igen, rendben van. Jó, lenne valami jó tanácsot hozzá, hogy az egyes évemet tisztán kezdjem? Nézzük meg. és már is látjuk is. 1972. január 25 már megint csak egy hetes születésnapi szám, ugye? Mint látjuk, 27-es és 9-es vagy, kedves Éva, és a neved milyen jó név a Mátyás, Mátyás Éva név. 8-as a magánzók értéke, 9-es a másolanzók, ebből pedig 18-as, 9-es, ebből 26-os és 8-as kapunk, mint teljes névszám. Hát igen, mert a Mátyás név, mint tudjuk, 16, az Éva meg 10, ebből jön ki, ez matematika már. Nagyon szuper képletedben, kedves Évi, csak az a helyzet, hogy megint csak azt kérdezném tőled, azért működik jól a numerológia, mert ránézünk egy képletre, és ez az a képlet, amikor csupa páratlan számot látunk, akkor eleve arra gondolunk ilyenkor, hogy egy nagyon független személyiség képletét vizsgáljuk, és miért valaki kétségbe esne, a 8-as a magánzók értéke, a 8-as a másolanzók értéke, ez a Mars, ez a legfüggetlenebb szám, a legfüggetlenebb személyiséget jelenti. Közben 9-es a sorsmisszió számot, páratlan szám, 9-es a másolanzók értéke, nagyon rendes vagy, aranyos vagy, segítőkész vagy, 25-én születél, az is 7-es páratlan szám, és eleve van egy egyes gyerekkori számod, ugye a születési dátumunk számai életünk különböző ciklusait is mutatják. A gyerekkori számunk az a születési hónapunk. Januárban születtél, a 10. hónap is egyes gyerekkornak mondható, és mint tudjuk, az egyes száma a férfi száma, az apa száma. Ez alapjaiban apai dominanciát jelent, ami már egy nőt felnőtt korban is erőssé tesz, mert ez egy kemény gyerekkor, ahol mindenféle magas elvárásodnak meg kell felelni. És hát a neved képletében is mondom, 8, akinek 8-as a magánzók értéke, az első elemzésnél már volt erről szó, akkor azért az mégiscsak azt jelenti, hogy azért vannak ambícióid, hogy irányíts te is. De megvan benned a legjobb szándék, és kétségem sincs felfelől, és hát hihetetlen jó szellemi erőket, képességeket látok itt, valóban nagyon jó szellemi képességeket. A 9-es évedben pedig itt tényleg itt valami nagyon-nagyon komoly újrakezdés.

0: Vagy éppen csak töltjük vele az időnket, és semmire semmi értelme nincsen. Na megnézzük, most van egy telefon. Igen. Halló, tessék, halló.
1: Halló, Farkas István Bertalan vagyok.
0: Ah, szia Berci, üdvözöllek. Mi újság van?
1: Élőadásban vagyunk?
0: Igen.
1: Szeretnék érdeklődni, hogy meg tudjuk nézni, hogy a következő hónapokra, hogy mi várható rá.
0: Jó.
1: Jobb időszak lesz-e?
0: Megnézem. Benne vagy ebbe a remélem. Persze, hogy benne vagy, persze.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Farkas István Bertalan. Benne vagy, hiszen már beszéltünk egymással.
1: 1990. 11. 28.
0: Így van, pontosan.
1: Igen.
0: És akkor ugye arról beszélünk, hogy neked is ugye hármas éved van, de hát most, hogy nézem, most, hogy én hármas éve egy pozitív időszak, és november 28-án születtél, tehát itt még addig viszont már nincs sok idő, még egy szeptember, október, november van, hogy valóban a hármas éven belül, ami pozitív, de igazság szerint itt nézem a részleteket, és itt valóban inkább nehézségeket látok. De az nem azt jelenti, kedves Bejc, hogy el kell keseredni, és csak úgy mondom neked.
1: Igen.
0: Mondom,
1: igen,
0: sikerült már a jogosítványt megszerezni?
1: Nem, mert megint kellettem plusz 10 órát venni még, hogy jó legyen.
0: Emlékszem, hogy beszéltünk korábban, hogy az elmélettel is, hogy megszívattak, vagy nem volt szerencséd.
1: Igen, mert, nem volt szerencséd.
0: Mert ugye, és az elég sokba kerül, többször kellett tenni az elméleti vizsgát. De hát azt figyelj, és akkor gyakorlati vezetés ennyire probléma neked? Azt azért egy férfi
1: azért, hogy... Nem az, hogy probléma, tehát egy kicsit olyan, hogyan mondjam, vannak egy pár hibák, tehát ilyen de problémák, tehát ilyen néha kis problémák a vezetéssel, nincs probléma, csak amikor teszem föl ki az index kiadás, hogy elfelejtés, meg ilyen apróság, ami tényleg oda kéne meg a visszanézni, a tükör, ilyen probléma.
0: Hát, de Berci, hát ezek nagyon fontos dolgok, figyelj, de ha nem teszed ki az indexet, és éppen te balra fordulsz, és éppen valaki nem látja, hogy te kiteszed az indexet, úgy eltalál téged, hogy abból azt nem kívánom senkinek.
1: Ez így van. Apró hibák, de mindig legelején is fokozatosan, lassan ment szépen, mindig realakult szerintem.
0: Hát az érdekes, ez pedig a koncentráció képességnek a problémájára utal, pedig neked 4-es a sors misszió számod, de 31-es 4-es vagy, ez pedig a legnyitottabb 4-es, amiben a 3-as elő van a Merkur, ami azért hozhatja, az nem olyan kőkemény 4-es azért, mint mondjuk egy 40-es 4-es, arról ne is beszéljünk. De azt mondom, hogy Berci, azért hát a koncentrációt meg kell tanulni sokkal jobban, mint ahogy eddig. Hát
1: igen,
0: a kezé húznak
1: igen,
0: meg téged.
1: Csak annyi problémám volt, hogy ugye most megint kihagytam 2 hetet, mert ugye a bölcsességfogamat, amit mondta, kihúztak, és elkillódtam, szenvedtem vele 2 hetet sajnos. Tehát problémába kerültem megint. Tehát ez az év olyan akadályok elé tárol mindig. Tehát nem vagyok elkeseredve, majd valahogy alakul, csak pozitívra fordul, de azt veszem észre, ez a 3-as év, mégis vannak benne sok probléma ebben a 3-as évben.
0: Hát nem egyszerű a te életed, meg ugye, ha hozzáadjuk a 3-as évhez a sors misszió számodat, ami 4-es, 3-4, akkor 7-es kapunk belőle azért. Te nem vagy olyan szerencsés, hogy a pozitív időszakod van, ugyan mégis egy pozitív energiával erősíteni meg ez az összefüggés a te életlehetőségedet, hanem az pont a Szaturnusz, hogy nagyon kell figyelni, mert a sors azért ilyenkor hozza a korlátokat, ha hibázol, mint látjuk hozzá. Uh-huh. És itt nézem a 3 hónapos ciklusait, itt is kemény dolgok vannak. Itt nem tudom, még a vállalkozásodban is, ugye vállalkozó vagy, jól emlékszem?
1: Igen.
0: Abba is figyelj oda, a papírmunkákra, mindenre figyelj oda, mert itt erre látok ilyen figyelmet. Viszont van egy jó hírem, hogy ugye november 28-ig már csak úgy itt a szeptember, október, november, itt már viszont azért szerencsésebb időszak következik az utolsó 3 hónapos ciklusodban.
1: Tehát az novemberben?
0: Igen, engedd meg, hogy biztosalak. És októberben, szeptember 28-tól konkrétan 3-as számú személyes hónapod lesz, ugye? Ezt is így ki lehet számítani. Úgyhogy azért mondom, hogy hát szeptember 28, mikor lenne a vizsgád?
1: Hát ugye 12-e után még megyek 1 hetet, és utána akkor valamikor.
0: Aha. Hát akkor igen. Emlékszem, kiszámoltuk még a napot is, hogy mikor tedd le az elméleti vizsgát, és végül is az a napot
1: jól sikerült. Igen, az pontosan, és jól is jött ki, igen. Igen.
0: Hát akkor számoljuk ki, hogy milyen napra van, milyen napnak van esélye erre, még van időnk. Milyen nap van esélye annak, hogy most szeptember hónapban letennél a gyakorlati vizsgát, ugye erről beszélünk.
1: Igen, jó, rendben.
0: Hát figyelj, de hármas éved van, és mint mondtam, szeptember 28-tól, mert mindig a születésnap a váltó, 3 meg 9 az 12, és 1 meg 2, 3-as kapunk belőle, egy 3-as éven belül, ami nagyon pozitív, egy 3-as számú személyes hónapot kezdődik.

0: El. Tehát akkor, igen, mikor, ha nem, akkor kapj segítséget. El tudod intézni, hogy szeptember 28-a után legyen a vizsgád?
1: Igen, el tudom. És akkor bármelyik napot, októberben már ott is lehet bármikor.
0: Nem, ki lehet talán, ki lehet számítani az akció napját is, ha így veszük ezt. Mm-hmm. És például azt mondanám neked, hogy mindenképpen ugye az egyes szám az mindig az újrakezdés lehetőségét hozza, és új dolgokat. Tehát egy hármas számú személyes hónapon belül azt mondom neked, hogy egy hetes napot tudnék mondani, mert szeptember 28-tól indul 9-es, 3-as számú személyes hónapot, tehát október 7-én, mert 3 meg 7, 10-es, 1-es napokról beszélek, tehát a 7-es napokon, októberben, 7-én és 16-án és 25-én lesz neked 1-es számú személyes napod. Egy 3-as számú személyes éven belül, egy 3-as számú személyes hónapon belül, ezek a 7-es napok, mert a számok összeadásából kapjuk meg az 1-es nap értékét, rezgését, tehát igen, akkor október 7, 16 és október 25-e. Ezeket mondanám így elsőre, de a 8-as se rossz, ami a karrier száma például. És hogyha ha nem hetes napokat nézünk, hanem nézzünk inkább ötös napokat, mert azért mégiscsak az ötös száma Jupiter bolygó, akkor hármas számú személyes hónapod kezdődik el szeptember 28-ától, és nézzük az ötös napokat, tehát akkor október 5-e, 14-e és október 23-a. Akkor inkább ezt mondanám, jó? Adjunk már egy esélyt a Jupiter bolygónak, jó?
1: Na, igen, igen, és melyik a nap a legszerencsésebb, a 23-a vagy az 5-e?
0: Mind a kettő nagyon szerencsés. Mind a
1: nagyon
0: kettő.
1: Szerencsés.
0: Mind a
1: jó,
0: kettő.
1: Rendben.
0: Jó, ahogy
1: és annyit szeretnék kérdezni, hogy még, hogy párkapcsolat terén mit tud mondani a következő hónapokra?
0: Tegeződjünk, jó, ha nem zavar.
1: Jó, igen, jó. Beszéltük, igen, már egyszer, igen, csak.
0: Hát ugye hármas évben a párkapcsolat, hát ne viccelj már. Hát ott kell, hogy jöjjenek a lehetőségek, ha bár mondom, itt neked nézem a szűkebb intervallumokat, ezen belül nem látom azt, hogy a sors annyira hozná a jó lehetőségeket, de figyelj, párkapcsolat, tessék, szeptember 28-tól 3-as számú személyes hónapot kezdődik el. Miről igen, beszélünk? Tehát a párkapcsolatnak is akkor nagyon jó lehetősége van, nagyon szerencsés leszel egy 3-as számú személyes hónapodban. Jó, tehát szeptember 28-tól október 27-ig, mert október 28-ától kezdődik egy 4-es számú személyes hónapod, ez már csak matematika.
1: Jó.
0: Úgyhogy használd ki ezt a szeptemberi 28-tól kezdődő egy hónapos időszakot, ebben neked mindennek össze kéne jönnie.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm, hogy hívtál, sok sikert kívánok.
1: Köszönöm, ebben. Minden jót kívánok.
0: Szevasz, hello, szia. Na kérem szépen, és ott tartottunk? Mátyás Évinél tartottunk, hogy a 9-es év, igen, itt azt látom, hogy itt nagyon nagy újrakezdés lehetősége van, amiben most is benne vagy, életednek ebben az időszakában, és hát jön az 1-es év viszont, ami azért szintén hoz lehetőségeket. Először is megint nézzük a pozitív dolgot. Az 1-es év, ugye, mint tudjuk, az új élet kezdésének a lehetőségét hozza. És akkor, hogyha a 9-es évedet úgy zárod le, és ebben a sors is támogat minket ilyenkor a 9-es számú személyes évünkben, hogy meg is mutatja, hogy felszínre kerülnek azok a dolgok, hogy lássunk tisztán, ebben segít minket a sors, és ezért van az, hogy ugye érzelmileg sebes, viharos, csalódásokkal járt, mert a sors minket abban segít, hogy vegyük már észre, hogy az a barátnőnk vagy barátunk, az csak úgy csinált, mintha a barátunk lenne, közben sose volt az. És ez tényleg csalódásként éli meg az ember, de hidd el, a sors neked azért segít, hogy ezt felismerd, és ezt az embert az életedből próbáld meg kitenni, sőt, mindenképpen javasolnám. Úgyhogy kedves Éva is, neked is ezt mondanám, hogy ilyen szempontból is az emberi kapcsolataidat is vizsgáld át, légy szíves, mert ilyenkor ennek van itt ez egy tisztázó év szó szerint. Sajnos a 9-es év anyagilag sem hoz jó dolgokat, de a te személyes időszakaid nézve viszont, itt azért mondom, itt én új dolgokat is látok, új lehetőségeket. És ráadásul nézve itt a hosszabb intervallumokat is, 72-ben születtél, akkor most 54 éves lehetsz, ugye? 54 éves voltál. És itt azt látom, hogy itt viszont a családnak a számait látom, tehát a párkapcsolat a családdal való foglalkozás és a lehetőségét látom egyébként. Az életciklus számításaidat nézve, Viszont ne enged, hogy érzelmileg mások uralkodjanak rajtad. Én azt hiszem, hogy az neked az nem szoktad megengedni, mert alapvetően a mint 9-es személyiség típusból, ha ebből indulunk ki, a 9-esek teli vannak jó szándéka, és még általában ilyen halkbeszédűek, és nagyon intelligensen fejezik ki magukat, ilyen különlegesen, tehát nem egyszerűen mondják el az érzéseiket, a gondolataikat, mert ők az igazi szellemi emberek egyébként. És hál' Istennek nagyon sok érzelmi energia van, aki is van a képletedben, és egy nőképletét nézve ez pozitívként mondtam. Tehát itt mindenféle jó esélyed megvan. Amit te kitalálsz magadnak, azt meg tudod csinálni, csak az a kérdés, és azzal kezdtem a mondókámat, hogy mikor ránézünk egy ilyen képletre, na ez az a képlet, hogy egy rendkívül független személyiség képletét elemezzük, hogy mi van a párkapcsolattal, mi van a függetlenségeddel, de ha írtad, hogy tanítványom vagy, akkor neked egy csomó unokád is van ráadásul, ha jól emlékszem, mert ha jól emlékszem, igen, aha, és igen, aha, azt kérdezem, hogy azt nézem, hoppá, mennyi üzenet jött itt közben, aha, jó, na úgyhogy, már visszakapcsolok a képletedre, csak néztem az üzenőfalat, hogy nincs ott esek valami, amihez kapcsolódik, vagy valami érdekes, vagy újdonság, vagy figyelemre keltő, de van ott egyébként, csak most nézem, hogy a műsoridőnk is lassan a végéhez ér, úgyhogy kedves Évi, azt mondom neked, hogy az előkészítés időszakában vagy, január 25-e még messze van, 2027-ben lesz, akkor indul az egyes éved, és hát az egyes évedben, mondtam már, hogy egyes év, meg 9-es orvosmisszió számod, akkor 10-es egyessel színezett. Tehát egy dupla indítás mondanánk így, de itt nézem viszont a rövidebb intervallumokat, mondjuk a 3 hónapos ciklusaidat. Itt azért látok némi csalódás lehetőségét. Tehát azért figyelj oda az emberi kapcsolataidra továbbra, és ezt tudom mondani, mert itt mondanám, hogy mint a 9-es évben, nem biztos, hogy lehet, hogy valakit megtartasz magad mellett a baráti körödben, mert a családot meg kell tartani nyilvánvaló, és ne is legyen olyan helyzet, hogy a családtagunktól el kell köszönni, mert annyira eldurvul a viszonyunk, hogy kész. Azért ezt nem javasolnám, meg nem egy jó dolog. De itt az első 3 hónapban, tehát a február, március, áprilisig terjedő időszakodban, itt ilyen, ez egy nehezebb időszak lesz, de utána megint csak jön ez a befejezés, újrakezdés, új karrier építése. Hát figyelj, 72-ben születél, egy aktív ember vagy, még előtted az élet minden lehetősége. Úgyhogy itt ilyen nagy újrakezdések jöhetnek a te életedben, magáról az egyes évről pedig nem is beszél, vagy önmagában ez erről szól. Úgyhogy remélem, hogy segíthettem, és engedd meg, hogy biztassalak, mert azért többnyire nagyon jó pozitív dolgokat tudok mondani. Életednek az egyes éves időszakáról, a mostaniról pedig azt mondom, hogy lelkileg próbáld meg ezeket a csalódásokat jól elviselni, mert ez erről szól. És a például valakinek vállalkodása van, ott is a 9-es évben át kell nézni a portfóliót, hogy egy vállalkodáson belül is sokféle terület van, és az a terület, amíg nem hozza a hasznot, nem hozza az eredményeket, akkor azt el kell felejteni. Az egyes évben meg pontosan be lehet hozni új dolgokat a vállalkodásban, ami remélhetőleg, hogyha tényleg jó ötlet van hozzá, és jól meg van alapozva, akkor meg a vállalkodásnak sokkal pozitív eredményeit segíti majd elő. De kedves Évi, a saját személyes évünk a legfontosabb, úgyhogy örülök, hogy jól vagy, remélem, hogy jól vagy, és köszönöm, hogy írtál, és beszéljünk máskor is szívesen, hívjál föl nyugodtan telefonon, régen hallottam gyönyörű hangodat. Na, kedves barátaim, úgy látom, hogy véget ér a műsoridőnk, úgyhogy erről ennyit volt most, de hát mondom, hívjatok, mint látjuk a telefon többször is csenget, úgyhogy abszolút működik, és ha valaki úgy érzi, hogy éppen nem kerül sorra, akkor pedig hívjatok föl telefonon, mindent meg tudunk beszélni. Nincs ezzel semmi különösebb probléma. Úgyhogy azt mondom nektek, hogy hát köszönöm akkor a mai figyelmeteket. Nincs mese, tényleg 9 óra, pontosan 9 óra van itt nálam, úgyhogy indítom szokás szerint a rádióban, elindítom a végefő címzenét, kérem szépen, hadd szóljon.
2: Ez volt a Sun Mystica Zero zene, Kis Zoltán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet! Találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznye.hu-n. Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack! Don't you come back! Don't blame it on sunshine! Don't blame it on moonlight! Itt Poptarisznya Oldies! Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi! Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel! Let it be! Let it be! akár nappal.
3: www.poptarisznya.hu.
2: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Kalifornia megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.puttariszka.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu a Retronet Rádió.
2: Tu me dis